0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Bel été.
2: Bel été.
1: Avec Kruna Radio.